0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen. Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: The station with the best music.
2: Best music.
3: I love the music.
2: Best music.
1: Super DJ Rádió. Kattanj ránk.
4: Kattanj ránk. Kattanj ránk.
5: All the subtle flavors of my life are become bitter seeds and poisoned leaves without you. You represent what's true. I drain the color from the sky and turn blue without you. These arms

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Csak neked zenélünk.
2: Hungarian Web Radio Station.
3: Super DJ Radio.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-22-71-756. Love to hate me, I love that you hate me greatly.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen. Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
6: Szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu

Yeah, dip trap, the Fantasia.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban. Here it is.

0: Korean web radio station, Super DJ Radio.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot, addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió, csak neked zenélünk.
2: 80-as évektől napokig.

Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Forevermore.

Szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu. Is this real? What you feel? Is this real? What you feel?

0: Thank you!
1: Super DJ Radio.

0: a Super DJ Rádió.
1: A keverőpult mögött és a mikrofonnál DJ Csabi.

Hát hello, hello, sziasztok! Kellemes, pünkös vasárnapot kívánok minden kedves Super DJ rádió hallgatónak. 2026. május 24-ét írjuk. Lassan-lassan berobban ezzel a nyár. Jönnek a jó idők. És jönnek a jó kis tágerek itt a Super DJ rádión. DJ Csobi vagyok. Köszöntök még egyszer mindenkit. Hát bizony-bizony megkezdjük ezt a mai vasárnapi zenei kavalkádot itt a Super DJ Rádion. Kívánok mindenkinek jó szórakozást, jó zenehallgatást, ha úton vagytok, vigyázzatok magatokra, mindenkit hazavárnak épségben, egészségben. Egy nagyszerű csapat a kezdésben, S.O.B.S. Life is the flower. Teli az élet virággal, ugye? És persze azoknak is kitartást kívánok, akik éppen dolgoznak, szolgálatban vannak, vagy majd mennek melózni délutára. De a Super DJ Rádió veletek van, tudjátok? Földön, vízen, levegőben és tenger alatt járóban is. És persze, akik pénteken szemfülesek voltak, ott ugye elmondtam a műsorban, hogy a mai műsorban lesz egy játék is. Hiszen május 27-én ünneplem a negyedik fennállásomat itt a Super DJ Rádióval. A játék majd 11 óra 30 perc táján várható. Kettő kústartó, kettő tól, és a főnyeremény egy Super DJ rádiós páda lesz. Kis feleségem segít majd nekem. Úgyhogy maradjatok velünk, és élvezzük a hétvégét. Ő pedig egy másik Fernando is, azt jönnek nekünk, végre hétvége. Hát akkor csapjunk bele a lecsóba. Jó szórakozást még egyszer mindenkinek! A Balatonra

0: végre anyám.
1: Na induljunk be akkor. És persze a legfontosabb Arany Viber számunk pedig plusz 30 70 45 95 9 9 5-ös. Jöhetnek a kaják.

készítjük ki is volt a leggyorsabb Viberünkön. Itt van velünk kedves Bozóki László. Hello, hello, Lacikám, nagy pacsi nektek, üdvözöllek benneteket. Hello, Csabi, hello, szuperekre jászárok szállásról. Ragyogóan süt a nap, igazi strandidő itt van nekünk a 4 éves zenei kavalkár egészen 13 óráig. Szeretnénk egy dalt küldeni Kaszab Timinek, aki most biztos nincs a boltba, Bozóki László. Lacikám, akkor szóljon neki a következő. Na, úgy látom, itt van velünk, mert már írt is nekünk.

játszik Timike is felében. Itt van velünk kedves Kaszab, Timi, a Szíj, drága Csabi. Üdvözlök minden kedves hallgatót, rosszul írtad az adástervet. 10-től 14 óráig akartad írni, ugye? Köszönöm szépen, kedves Timikém. Ha belekukkantunk az adásterbe, én nem értem oda. Tegnap egy kicsit nekem is rövid volt az éjszakám. És bográcsozás, a többi. Garden party, tudjátok.

Na, hogy mindenki felébredjen. Egy kicsit megdöggentjük a hangfalakat. Hangerőt persze vegyétek fel. Minden is finom legyen, tudjátok.

ugye persze nem tudom kiné, milyen idő van, gyerekek. Nálunk gyönyörű, szépen hétágra süt a napocska. Idő jó sok már. Jövő héten képzeljétek, 34 fokot is mondanak. Megsülünk. Tehát tényleg mondhatjuk, hogy bőrünk sütő a napsugár. Abár most aki vőz, annak a más süt. A gáztűzhely. Remélem, hogy finomakat főztök majd, de... Itt van velünk kedves Mihálovics Józsefi. Szia, szia, Jócsikám, üdvözöllek benneteket! Azt hitte nekem, szia Csabi Tököl. Tökörről gondolom azt akartad mondani, érezd jó magad, egy nagy pacsi, köszönöm!

Hát bizony-bizony a Balaton újra vár minden évben. És itt van velünk Viberünkön Németh Július. Hello, hello, szia, üdvözöllek benneteket. Azt hiszem nekem, szia, jó adás, kívánok, buli van. És boldog negyedik évfordulót, köszönöm szépen. Érezzétek nagyon-nagyon jó magatok, ez egy nagy pacsi nektek. És akkor balatoni nyár után pedig megyünk tovább. Az előadót úgy hívják Baby Eliza 90-es években, pontosan 1997-ből. És egy bizonyos italról fog szólni, amit ugye szívesen fogyasztunk. Kedvesem is például szívesen szokta fogyasztani az alkoholmentes változatban. Jó kis pinyakoládát.

0: Let's do it now.
1: Un, dos, tres.
0: Piña colada.
2: Ismét ismételten vibe-ezett, itt van velünk kedves Kelemen Tomics Ugodról. Hello, hello Tomikám, üdv Pacsi nektek. Hatalmas ölelés a családnak, hello Csabi király, ő minden hallgatónak. Ezen a nyári napon Ugodról a medence állítás közben. Még 40 évet veled a rádióban. Köszönöm szépen, kedves Tomikám, nagyon megtisztelő vagy.

szeretek írni egy zenét. Méghozzá nem másról, mint a nagy csapattól, Buster Boytól. A Feel the Fire, köszönöm szépen, megnézem, kedves Tomikám. Kellemes medenceállítást nektek. Mindenkinél van védőt a gyerekek.

itt van velünk kedves Pútyán Lajos is. Hello, hello, Lajoskám, titeket is nagy szeretettel üdvözöllek. Kellemes szédélyet, DJ Csabi, köszönöm szépen, viszont nektek is, kedves Lajoskám. Persze jó zenéket, megigyekszek.

És kedves Mihálovics Józsa újabb üzenete. Azt írta nekünk, 11 körül grill is sütni fog. Kedves Józsikám, jó étvágyat kívánok hozzá. Majd, hogyha elkészül, persze.

És hát ugye persze ne felejtsük el, hogy ugye pünkös vasárnap van, holnap nem kell menni dolgozni. Habár ugye aki megteheti, van akinek tudja, hogy kell. Úgyhogy egy kicsit most ilyen. Finom ez a vasárnap, úgy is mondhatnám. Hát én tudjátok, amikor jön ez a vasárnap délután, este felem nagyon szeltem, már tudom, hogy holnap menni kell dolgozni. Most egy kicsit így lazábban veszük a figurát.

És itt van velünk egy Pálingás András, és szia-szia Andriskám, üdvözöllek titeket is! Sziasztok, szuperek, kellemes pünkösdi hosszú időtöltést kívánok minden kedves szuper DJ rádió hallgatónak és lemezlovasnak. Nagyon szépen köszönjük András, neked is hasonló jókat kívánunk! Persze a stádna néven is köszönjük!

itt van még velünk Józsi is. Hello, hello Józsikám, sziasztok! Üdvözletem nektek, szavaz Csabi, azt írta nekem. Feszül a kerítés, valami jót küldjél már. Jó zenélés, köszönöm szépen Józsikám nektek meg kitartást. Áginak meg jó tésztakavarást. Figyelj, megyünk tovább, DJ Remez. Egy feldolgozás új köntösben, úgy is lehet mondani. I will let the sun go down me. Ha már nyár, ugye?

0: DJ Rádió. Útközben is veled vagyunk. www.superdjradio.hu.
1: És ha éppen úton vagytok, akkor lehet jutni a kormány ritmusra. Vezessetek óvatosan.

És ismételten Viber üzenet, itt van velünk kedves Robika Amper, Pálcika Amper. Hello, hello Robi, sziasztok, üdvözöllek benneteket. Azt hitte nekem Robi, szia Csabi, nagyon kellemes vasárnapi szuper adit. Köszönöm szépen Robikám, nekem jó fülelés, jó hallgatózást, kellemes időtöltést kívánok.

Kedves Kosszott Timi már meg is hitte nekünk az ebédet, előtte azt hitte, szeretnék én egy pörgős latinos zenét. Ma pulyka nyakleves, brassói lesz az ebéd. Hú, Timikém, az nagyon-nagyon finom. Ugye szeressem a brassói, gyerekek. Folyik is a nyálam. És persze a jó étvágyat kívánok hozzá, ha elkészül. Mi meg megyünk tovább, kedves kellemény Tomi kérésével. Hú, gyerekek, micsoda zene fog érkezni ide. Már mindjárt ki is rázott a hideg. Master Boy, Feel the Hero of the Night, 1994-ből. Jaj, de szeressem zene.

is ismételtem, Viber ismételtem, kedves Encsike üzenete, azt írta nekem, nem tehetek róla, Csabi, szeretek szépen mindent megfogalmazni, így van a jó, kedves Encsike, de legközelebb ígérem, jó, megleplek, hoppá, gyerekek, ezért kérnék szépen egy jó kis Cosmix, vagy egy Groove House dalocskát, pusztjuk-e Encsike, szerintem Encsike mind a kettő menni fog nálam, azt tuti. És tedd, ahogy jónak látod, ezt tudom neked mondani. Remélem, te is valami finomat főzöl majd. Itt nem dolgozol.

És ismételten vibe-özelt, itt van velünk Fater Ombodor József. Hello, hello, Fater! Szia Csabi, egy nagy ölelés neked, és kérném szépen a titkos üzenet című számot is küldöm minden ismerősömnek. Kedves rádióhallgatónak, Fater, mekkora szíved van, köszönjük neked! Megnézzük majd ezelőtt. Még érkezik majd kedves Kassasz című kérése, egy jó kis latinos zenét szeretne kérni. És persze is küldeni minden kedves Super DJ rádió hallgatónak, hogy mindenkinek jobban teljen az ideje. Ha éppen valamilyen foglalatoskodik, az is.

És ismételten Viber üzenet, itt van velünk a mi Dr. Tom, a Dance Doktorunk. Hello, hello, szia Dokikám, nagy puszülelés nektek oda parádó utára Évinek is. Kaptam egy képet, úgy látom, Dokesz is füvet nyír. Kitartás benneket, és Dokesz, azt hitte nekem kellemes Adit is túlról megszavazva. Hoppá, gyerekek, köszönöm szépen. És még azt is írom, marha szájpadlás készítek majd kakascsőrre, Dokikám. Nagyon finom lesz, remélem. Vigyázzatok magatokra. A gyerekek, helyet csettem még. És akkor Masterboy után megyünk tovább. Az előadó neve nem más, mint Gerude Silva és Jack Mazzoni. A dal címe pedig Nura Heye. Persze egy dokéknál, hogy a kispadár is jó van.

0: Hungarian web radio station.
1: Super DJ Radio.
2: Na szuperek, akkor most tessék jó megkavarni. Műszerrel tessék vigyázni, hogy belebújuljon a levesbe.

Kedves hallgatók, ha éppen valaki takarít, akkor lehet ütemre ablakot törölni. Tudod, kent fel, töröld le, jobbra-balra. Na, húzzuk meg! Itt van velünk kedves Blázs Blaskovics. Hello, hello, sziasztok, üdvözöllek benneteket. Azt hittem nekem, szia, tegnap összeraktam. Egy óra munka, ma délutáni teszt. Úgy látom, ott egy grillező, látható a képen. Hát kedves Blas, jó grillezés hozzá, finom-finom legyen. Kérdezzétek jó magatokat, nagy pacsi, köszönjük, hogy itt vagytok velünk. Kedves Pútyád, most pedig azt hittem, gyere a bolha piacra. Láttam egy képet is, már ott is van minden is. És nem jó vásárlás is, köszönjük, vásárlás közben is velünk vagy.

Következő előadónk egy magyar együttes lesz, így hívtam őket annak idején 90-es évben, egy robbanós fiúk. Ők nem lesznek más, mint a TNT kedves faterom kérésére. Ezek úgy terjeszti a Super DJ rádiót, amikor kórházban volt, mindenki azt hallgatta. Az összes nővény meg az orvos. Köszönjük, fater! Akkor menjen neked az titkos üzenet, és mindenkinek is, mindenhova is.

újabb Viber üzenet itt van velünk, Szólád is, hello, hello, Ircsikém, sziasztok, András csak is egy nagy pacsi. Szia Csabi, a Hudák családi Seren Szóládról. Azt írta nekem, ugye kettőig akkor nyomod, akkor lejátszanád a Family Frost zenét. Köszi egy nagy puszi neked és Aninak is. Megnézem, kedves Ircsikém. Érezzétek nagyon-nagyon jó magatokat, köszi, hogy itt vagytok velünk. Kitartás mindenben is.

Hát bizony, sokszor volt, hogy ránéztünk, és végünk volt, mint a botnak. Hát bizony, hogy ezek a dalok is ugye, sok-sok emléket ébresztenek bennünk. 90-es évek ugye arról szólt. Na hát miről? Hát a szerelemről persze.

itt van velünk kedves Zsigovi Sándor is. Szia, szia Sanyikám, üdvözöllek titeket is. Szeretnék kérni egy számot Balázs Fetótól, az Én Nincs Meg című számát. Küldeném a kollégáknak sok-sok piros szívet. De Sanyikám, megnézem kérésedet. Számot nem ígérem neked, utána nézek. Megyünk tovább. Kedves Huncut Encsikén kérésével szeretnék Groove House zenét kérni. Szerintem majd még Cosmix is lesz.

gyerekek, nagyon szeretem hangját. Bírok vele vetelni.

persze kettős hallgató, ne felejtsétek el. Július 24, 25, 26, Jakab Szállás, Super DJ Rádió találkozó az Arai Hotelban. Kicsik a szabadságot úgy időzíteni, el tudjatok jönni. Egy hatalmas buli várat benneteket, jó kis medence, sétarepülőzés, csocsó, bowling. Egy szuper hely. Rögtön zene pedig menjen Szóládra, kedves Hudák Andrásnak. Szegénynek már 3 hete ígérem. Randicskám, indítsd be a telepjáródat. Hát van, aki ez hétköznap megy, hozzánk mondjuk hétvégén szokott jönni. Tehát kapni jó kis csemegéket. The Best Family Frost Remix.

Hát a Zsigovics Sándor, van egy rossz hírem, sajnos nem találtam meg neked ezt a zenét. Esetleg valami más sláger eszedbe, hogy nagyon szívesen lejátszom. Persze, hogyha megvan, köszönöm szépen, és bocsi.

ha már Family Frost. Jön egy zene, ami Dr. Tom Dance doktorunktól. Na figyelj csak! Egy jó kis mesobot hozott létre.

hát ők is jönnek minden hétvégén, de honnan lenne ennyi tollunk? Így Bobby lett a Bingham Troll, Dr. Tom a Dance Doctor.

Kedves Doki meg azt írja nekünk, pünkös hétfői menüm, pedig három levelű lóhere pörkölt gombás körömmel, tiszta ágyon. Köszönjük, Dokez! Hát szerintem Évi biztos kitesz magáért a konyhába. Nagyon finomat főző is. Én már kóstoltam.

van velünk, kedves Pelle Sándor is Viberünkön. Szia, szia, Sanyikám, üdvözlet titeket is. Szia, Csabi vezér, szép vasárnapot minden szupernek. Vezénel le tudnád pörgetni a jó kis bolanza számot, mondjuk a rossz kedvet hatalmas pacsi Csabi huszár. Köszönöm szépen, kedves Sándor. Megnézem, megnézem. A bolanzától van egy pár zene, de előtte még maradunk egy kicsit 140 BPM-en.

0: lemezeket maximális fordulattal DJ Csabi pörgeti.
1: Ő pedig nem más, mint a német Hands Up csapat, azaz a Golf Coverage, és a Harry Virgin Rob Mighty remixében. Itt a Super DJ Rádion DJ Csabival.

figyelj, napjainkban aktívak még a Golf Coverage tagjai. A Choice egy kicsit meghízott, de hát attól a hangja nem vált, hogy gyönyörű, szépen énekel így is. Itt van kedves Illés Andrási Sándor falva jelen, azt hitte nekünk Sanyinak dróca készül a Csícs Bab kitartása túlórához. Köszönjük szépen András, nagy pacsi nektek is. Kedves hallgatók, egy kicsit melegszik a helyzet. Izzik a lábam alatt a talaj, mert koptatom a szőnyeget. Gondolom a gázfűszeretnél se lehet olyan hideg.

és hát a újonnan érkező hallgatóknak szeretném elmondani, amit a műsor elején elmondtam, 11 óra 30 perckor lesz egy játék, negyedik fennállásomat ünneplem itt a Super DJ Rádion. Három ajándék lesz majd. És hogy három nyertese lesz a mai napnak. Egy-egy emberke boldog tulajdonosa lehet egy Super DJ Rádiós kustartónak és egy tolnak. Főnyeremény pedig egy Super DJ Rádiós párna lesz. Rá van írva az, hogy zenei kavalkád DJ Csabival, akkor egy Super DJ Rádiós rogó látható, aki kíváncsi rá, az megnézheti. Super DJ Rádió kedvelyik oldalon, ha még nem vagytok tagok, akkor jelentkezzetek. Kedves Magyar Simi be fog benneteket engedni, hogy bármelyik adminisztrátor admin. Egy óra 30 perckor fogom indítani a játékot, a zene 4 perces lesz, egy filmhez kötődik, azt kell majd nekem megírni ide a Viberre, és akkor csinálunk egy sorsolást, kis feleségem segít majd nekem. Sorsolást is perccel rögítjük, hogy minden hivatalos legyen, feltöltjük majd a kedvelő oldalra. Tessék majd a memóriákat készíteni, füleket hegyezni.

van velünk, kedves Spór Miki. Hát próbálta hívni a Viberünket, de tudod, kedves Miki, nem tudunk hívást fogadni. Csak üzeneteket írjatok a Viberre, legyetek szívesek, köszönjük szépen.

0: kedves Fata és Encsike megköszönték a zenét. Kedves Encsike még annyit írt hozzánk, Csabi, imádom én is nagyon a Gyuri hangját. Biza szeretjük, ugye? Megyünk tovább, kedves Pelle Sándor kérésével, Bonanza Banzai, ez a bizonyos rossz kedv, tehát ne legyen senkinek se rossz kedvé.
1: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.
0: Hát ez sem most volt, ugye?

Hát bizony, bizony, jó, jó is jön néha egy kis bonanza banzáj, ugye? Hát egy pár jó slágert ők is legyártottak, megcsináltak. A villentyűzetnél Menszel Gábor, Robert Zsolt, énekes Kovács Ákos, ők voltak a bonanza banzáj. Kedves Zsigovai Sándor pedig megírta a kérését, Balázs Fecó helyett szeretné kérni egy KLF Class Train című zenét. Kedves Sándor, ezzel szolgálhatok, induljon is neked akkor 1991-ből. Just a tap, ancients of moon.

És itt van velünk, bejelentkezett hozzánk Erdő Szentgyörgy is. Az Isa család, hello, hello, sziasztok, üdvözöllek titeket is. Azt hitte nekünk kedves Isti, csodás vasárnapi napot kívánunk neked, kedves DJ Csabi Erdélyből, Erdő Szentgyörgyből. Az Isa család örül neked, hogy újra hallgathatunk téged. Csodás függő vasárnapot kívánunk mindenkinek. Köszönjük szépen, kedves Istikén, viszont kívánunk nektek is. Látom, nektek is rövid volt az éjszaka. Hát így van ez, ugye? Ilyenek ezek a szombatok. És hát bizony, ugye a sok munka mellett, hiszen egész héten nyomjuk az ipart. Jó, sikám egy kis lazítás. Kinek így, kinek úgy, kinek amúgy. A tépedés, ez meg itt van DJ Csabi és a Super DJ Rádió. Ugye megyünk tovább, egy kicsit lelassítunk Gina G-vel. Zenének címe pedig Ti Amo. Olyan franciáson, Ti Amo. Egy kicsit olyan bújó zene. Ha közeletekben van a páratok, akkor egy kicsit meg lehet táncoltatni. Megringatni lágyon.

Kedves Isa család újabb üzenete. Gyerekek, azt hitte nekem, tudod, van az a mondás, aki éjjel legény, nappal is legyen az, csak most ez nem jött össze. Hát van ez így is, csikém. Azért köszönöm, hogy itt vagytok. És maradjatok is itt még velünk, hiszen 13 órától jön hozzátok DJ Simon. Tekedi nektek. Szokásos idejében érkezik hozzátok. DJ Schulz a Spárel tetejéről megtekeri. Eltölti a digitális táncteret itt a Super DJ Rádion. 18 órától érkezik hozzátok Zsolti 80-as évek zenéivel. Napot pedig kedves Lyman zárja 20-tól majd.

Hát úgy látom a Viberünkön most egy kicsit pihenő van, mindenki erőt gyűjt majd ugye a játékra, ami 11 óra 30 perckor indul. Pihentettétek az ujjaitokat, nem baj, akkor még a zenék mennek. Meg a főzés is ugye, a meló is.

Folytassuk a sort egy puszi számmal, én csak úgy hívtam annak idején. Na jó, van messze akar a nyelvem. Ugye iszok egy bozza szörpöt. Szerintem ilyen melegben, hogy kell a védőital. Na a puszi számra akkor csak annyit, hogy... Ha már tiamo, akkor legyen erotik is.

és itt van velünk kedves Benjaminnél Erhard. Hello, hello, sziasztok, üdvözöllek benneteket. Szia édesanyának, Ilcsinek és párjának, Andrásnak, Szóládra. Szeretnék én egy pörgős számot, hogy szuperül teljen a napjuk. Választás rád bízom, üdvözlettel Benny és családja. Köszönjük szépen, kedves Benny. Hát a következő szerintem jó kis pörgő zene lesz. Egy magyar együttes lesz. Egy magyar DJ. Egy gyönyörű hölgy személyében DJ Vajko és Kata. Hiányzol nagyon.

Mi a Viber üzenetkezés Mihálovics Józseftől, gyerekek? Azt itt nekem sörre és tüskével a kezemben nem tudok pötyögni. Hát igazad van, kedves Józsikám, de azért köszi. Hát bizony, ezek vagytok ti, fantasztikus, szuper DJ rádió hallgatók. Két foglalkézzel is tudtuk írni a Viberre, ez igen.

0: Sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk.
1: Akkor a következő át menjen Szóládra. Ez a Sícsinek és Andásnak, Véni családtól.

Úgy gyerekek, nagyon-nagyon besokosodtunk a Viberen. Kicsit türelmet kérek szépen mindenkitől. Lassan-lassan izzadok. Kedves Encsika újabb üzenete. Nos, ahogy hallom, akkor már is döntötted, hogy túlra, ugye Csabi? Már drága DJ Simon 13 órától jönnek, itt nagyon várunk. Addig is szabad a pálya. Leszünk el a kavalkádba 13 óráig, mehet? Túlra a szavazat leadva, köszcsike, pusztcsike, Encsike. Köszönöm, Encsike! Ha jó belegondolok, akkor szerintem lassan igazad lesz.

kedves Kaszab Tibi is így hallgatlak, csak tevékenykedek a konyhába. Így van ez, Tibikém, de 13-ig leszel, ugye? Nézem, kedves Timi, az adástervet, vele kukkantunk gyorsan. DJ Vajkós Kata után akkor jöjjön egy olyan zene, amit én mostanában nagyon-nagyon sokat hallgatok, és nagyon-nagyon szeretem ennek a hölgynek a hangját, gyerekek.

van velünket, és Béni. Szia, Béni, üdvözöllek benneteket. Szia, Csabi, huszárunk. Köszönöm szépen. A következő számot szeretném kedves szomszédomnak küldeni, mert mindig mindenben segít nekem. Peti őrnagy úrnak, köszi, Béni. Légy című előben siet. Köszi, hát a kedves Béni, szóljon neki ez a zene. Vagy a következő. Nagy pacsi, nektek köszönöm szépen, hogy itt vagytok.

itt van velünk, kedves Kollár Gabi, sziasztok, Gabikám, titeket is üdvözöllek nagy szeretettel, szép vasárnapot kíván neked is mindenkinek, aki itt van a szuperen, köszönjük Gabikám, nagy pocsi, szabad szállásra. Gyerekek, mindenki most ébredt fel. Van velünk, kedves Lovász Karcsi, sziasztok, Kareszkám, Olcsóbi ide, hello, szuperek, Soroksán jelenkezik. Szép hosszú hétvégét az egész családnak is, jódás, csak most csatlakoztam. Tegnapi 14 órás melót lenyomtam. Majd kis fűnyírással is jó hallottam, 13-ig lesz túl óra. Köszönöm szépen, kedves Karesz. Mindjárt megnézem, gyerekek.

És akkor Rúzsamagdi után ékezik hozzánk Pete Junior és Fernando közöse, aki pedig énekel a Shella. Daluk pedig a szívem börtönében lakik.

0: Jöjjön a Szöszi. Na meg Pixar, Korda Gyuri. DJ Deka. Jó kis mashup, figyelj csak. Bizony.
1: Ki legyen?

van vagyunk, kedves Mátyás is. Szia, Mátyás, üdvözöllek titeket is, szevasz Csabi. Örülünk, hogy itt vagy Vajkóc, Jartam meg Stefánnak végre itthon van. Remélem találkozunk, majd szeretnék én egy jó kis rockzenét. Nézem, kedves Mátyás is, köszönöm szépen, hogy itt vagytok. Érezzétek jó magatokat nagyon-nagyon.

0: szállt. Így Gyuri bácsi jól fejezte be a refrént. Ilyen Platinum is a hazudós lány.
1: Nem hiszek el, egymást nagyon gyorsan felejtsük el.
0: Kedves Jücsi pedig azt írta nekünk, köszönjük a zenét neked és a fiamnak is. Nagyon szívesen, kedves Jücsikém. És itt van velünk kedves Illés András is. Szia, szia András, üdvözöllek benneteket. Azt hitte nekem, Dósza szeretnék egy pörgő számot kéne, hogy jobban fogjon a szürke barát. Kaptam egy képet is, nagyon jól néz ki, kedves András. Mi ez, Csirics Babe? Nagyon jók a zenék, imádunk, köszönöm szépen. Mérem, majd finom lesz, jó étvágyat kívánok hozzá, ha elkészül. Kedves hallgató, nem egészen. 9 perc húva indítjuk a játék zenét. Annyit előre elárulok nektek, hogy filmmel kapcsolatos zene lesz, majd ezt kell kitalálni. Természetesen a film címét, a zene az hozzá kapcsolódik. És még annyit mondanák erről a zenéről, hogy egy nagy emberhez kapcsoljuk. De majd a többit később. Ez a persze majd adok segítséget. És a játék egészen majd 4 percig fog tartani, a zene alatt lehet majd írni a helyes megfejtéseket. Aztán persze majd csinálunk egy sorsolást.

és itt van velünk kedves Andis is. Szia, szia Andis, üdvözöllek benneteket is. Szia Csabi, sziasztok, szuperek. Andis jelen Kecskemétől, nagyon jó a mai műsor, még mindig köszönöm szépen nektek. Kívánok mindenkinek kellemes pihenést. Csabi, ha lesz scooter, azt én... Én most neked küldöm, hajrá Csabi, hajrá, szuperek, köszönöm szépen, kedves Andicskám, hát küldjük már mindenkinek, jó? Érezzétek nagyon jó magatokat, hajrá Kecskemét! Jó, kedves Mátyás kérésére indulni fog egy rockzene is, hiszen úgy tudjátok a zenei kavalgátba, sok-sok stílus belefér. Számomra egy kedvelt zene fog érkezni, figyelj csak! Nagyon szeretem ez a zenét, remélem nektek is tetszik majd.

kedves hallgatókát belepillantottam is az adásterbe. 13 órától érkezik hozzátok Gigi Simon, és ismételten nagyon-nagyon sokat nyitottok a Viberre. Kérve a túlórát, köszönöm szépen mindenkinek. Örömmel mondhatom nektek, hogy beírtam magam 13 óráig, úgyhogy zenei kavalkád Gigi Csabival 13 óráig. Köszönöm szépen még egyszer mindenkinek.

Van velünk kedves Marianna is Dócról. Sziasztok Marianna, üdvözöllek benneteket. Szia Csabi. Szeretnénk én számot Sándor Fabio barátainak, Sanyinak és nekem Majkától a 90-es években Mindenki táncol című zenét. Köszönöm szépen kedves Marianna, itt vagytok, és sor kerítünk arra is, hiszen nem sokára 3 perc múlva érkezik a játék kérdésünk, ami ezt filmhez kapcsolódik, a film címét kell majd kitalálni, és figyelni majd, fülelni, memóriákat előkészíteni.

0: itt van velünk kedves Robi is, hát szia-szia Robikám, üdvözöllek benneteket, hello kedves hallgatók, szép napot kívánok nektek is, a műsorvezetőknek is. Itt Korda Robi Szlovákiával, földvidékről, bocsánat. Kérek, ha lehet egy jó számot, ha lehet Dark Point-tól. Nem akarod rám hagyni, köszönöm szépen, megnézem kedves Robikám is, köszönjük, hogy itt vagy, nagy pacsi nektek oda földvidékre. Itt van velünk DJ Simon is, hello, Tomikám, sziasztok! Azt hitte nekem helyes, csapas csucsuk ide. Köszi szépen te! Bakelit mester! Figyelj, megyünk tovább! Méghozzá nem más, ami Pufendorf-al. Zerének címe pedig La La La Girl. Na hajrá, csajszik! Kicsit megtekerjük még játék előtt, senki el ne aludjon.
1: A mikrofonnál és a lemezjátszóknál

0: while I go.
1: És itt van velünk Viberünkön kedves Boldog Gyula, amelynek száma pusztva, mint a 70-45-95-995-ös. Szia Zitának szeretném kérni, nem vagyok James, nem vagyok Bond című számot, 7 hónapos kismamaként segít nekünk szákolni a halakat, Petra közben szétnebolt, ez igen. A kedves Zitának szeretnék gratulálni, azért vigyázz magad a kedves Zita, kitartás nektek. Keep on your la la la. És ha úgy látom, hogy ez a szám bombontól van, megnézem. Kicsit türelmet kérek szépen, hiszen nem sokára indítom majd a játék kérdést is. És akkor utána helyt adok itt a kérdéseknek is, kedves hallgató, picit türelmet kérek szépen mindenkitől, köszönöm. Ú, gyerekek, szállok kifelé, innom kell valamit.

És visszatérve a kedves Boldog Gyula üzenetéhez, ugye a 7 hónapos kismamaként segítkezik. Hát képzeljétek, az én kis feleségem is, hogy csináltuk a teraszt, vettem a kőport, megfogta a lapátot 9 hónaposan, és azt mondja, hogy majd ő hányja, hányta is szegényként, de hát... Jó, de nem úgy hányta azért, hogy tiszta erőből, de segítettem neki, ugye? Hát ilyenek ezek a csajszik, ilyen segítőkészek. Ő volt a nagyszerű Muffin Dort és a La La La. Zenei emlékek frissítése szerintem sok mindenkiből előtörtek a dolgok. Válaszol lehettem forgatva, és a Digibe. Beütése pedig hangzásilag meg olyan, mint a Brooklynban, azt tudjátok, vagy Tank. Akkor kedves hallgató, most tessék készülni, készíteni a memóriátokat, mert ékezik a mai játék kérdésem. Szeretném veletek megünnepelni a 4 éves fennállásomat a Super DJ Rádióval. Nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy itt vagytok velünk és kitartotok. Hétről hétre, évről évre. Na figyelj, Super DJ Rádió, tessék kitalálni akkor. Egy filmcímet várok ide a Super DJ Rádióra. Persze majd közben adok egy kis segítséget. A zene 4 perces, az alatt menni fog a játék. Film fő címzenéje ez a zene. Figyeljön az első segítsége. Ezt a színészt 2026-ban veszítettük el. Ő játszott a főszerepet. Akinek nem jó, annak mondani fogom. Pelle Sándor nem jó, Rádonyi Zsolt, szia, nem jó. Ezt a színészt ebbe az évbe veszítettük el. A film 1986-ban készült. Clement Tominak jó válasz, köszönöm. Kedves Pelle Sándor, és jó. Kedves Mátyás, jó válasz. Főszereplő egy harcművész volt. Mellette egy másik szerepben pedig Lee Marvint láthatjátok a filmben. És Mónika, neked is jó? Válaszod? Figyelj, még egy kis segítsége. Kedves Rádonyi Zsolt, jó, most már. Köszi. És Encsike nem jó sajnos.

kedves Kerek István, neked is jó. Köszönjük szépen, gyerekek, a sok-sok írást, választ. Még egy kis segítsége. Kedves Mihálovics József, ne a főszereplőt írt, hanem a film címet. Nézz utána gyorsan, jó, amit írtál a néve. Kedves Entyüke, neked is ne a nevet írd, légy, hanem a film címet. Még egyszer, 1986-ban készült a film. Lee Marvin a másik főszereplője. Fekete ruhában vannak a bácsik. Különleges csapat, katonai csapatról van szó, ennek a nevét kérném szépen. Mit mondjak még, gyerekek? Ez a Sülcsi, neked is jó válasz, köszi.

mindjárt mondok még valamit a film elejéről. Egy nagy Herkules repülőgéppel indulnak el. Én többet már nem tudok segíteni. Még 40 másodpercig jöhetnek a helyes válaszok. Kedves Kádár Viktor, nem jó, hello, hello. Kedves Encsike, neked is jó, köszi.

Hát akkor nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy megírtátok ide a Viber a helyes választ. Nagyon sok helyes válasz jött. Megkérem kicsi feleségemet, hogy segítsen nekem majd a sorsolásban. Amiről majd a videót el is fel fogjuk tenni a Super DJ Rádió kedvelők oldalára. 3 nyertes lesz a mai játéknak. Egy-egy ember egy Super DJ Rádiós kulcstartóval lehet majd gazdagabb is egy tollal. A nyeremény pedig egy Super DJ Rádiós pálna lesz. Köszönjük szépen mindenkinek, mi már megyünk tovább Zizi Labó gyerekek és a Hockey Town Woman. Se felejtjétek, 13 óráig zenei kavalkád.

tudja a szöveget, énekelheti is. Igen, ez jó nehéz szöveg ám. A Sencsike meg azt írja, hú, végre rendesen megizzasztott. Le vagyok én is izzadva.

kettes DJ Simon is megírta a helyes választ. És ugye már most már elárultam nektek, kedves hallgatók, a helyes válasz a Delta Force Commando volt az első része, ugye Lee Marvin és Jack Norris főszereplésében. Nagyon-nagyon jó film, én nagyon-nagyon szeretem. Köszönjük szépen mindenkinek a játékot és a helyes válaszokat. Sorsolás folyamatban van, összeírkáljuk gyorsan. És hogy nem én, hanem Anika. Persze, aki kíváncsi az ajándékokra, azok meg is nézhetik a Super DJ Rádió kedvelyük oldalon. Fel vannak töltve.

Ő volt Zizi Labor és a Hakitán Woman és a Veresegyházi asszony kórus. Megyünk tovább egy nagy csapattal. Venga Boys. A Hunky Tonk. Ó, és a Kiss Me, már megint egy Kiss Me.

Remélem, kedves hallgató, tovább is mindenki finomokat főz majd. Utána meg finomat ebédeltek, ugye? Meg közben zenélek. De az a helyzet, hogy most én is jó-e bereggeliztem, hogy bírni fogom. Lehet, hogy ráhörpintek egy kávét. Folytatódjon tovább a zenei kavalkád DJ Csabival, és persze veletek.

Kedves Robi, megnéztem a felvidékről, amit kértél, zenén sajnos nincsen meg. Szóljon neked majd a következő, vagy éppen ez a dal. Tudjátok, sajnos nekem sincs meg minden zene. Ígérem, legközelebb beszerzem.

ugye még az előző filmzenére visszatérve, hogy Chuck Norris ugye most feszítették a 2026-ban. Nem tudom, ki emlékszik arra a filmre, amikor Bruce-val küzdöttek meg egymással. Hát ez egy nagyon jó rész volt benne, szóval nagyfőnök, vagy melyik a címe. És ugye ők is nagy barátok voltak.

kedves Robitól kaptam egy linket. Megnézem, kedves Robikám, a következő adásra be tudom szerezni. Most ebben nem tudok sajnos mit csinálni. És mint egy kedves Zsigovics Sándor is írta, tejfölös hajó barátunktól szeretnék én egy számot, a Love Message. Megnézem, kedves Sándor, a Love Message ide. Most még ebéd előtt jönni fog tőlem, ugyanis őt soha nem hagyom ki a műsoromból. Úgy, mint a Cosby szó se talán. Hogy valamikor igen, de akkor emlékeztettek rá, ő nem lesz más, mint Scooter. Az album címe, hogy And the Beat Goes On volt. Ebben robbantak be a köztudatba. Számuk címe pedig az lesz, hogy Endless Summer. Az a végtelen nyár. Szerintem 13 óráig még a Love Message-et is bele tuszkoljuk. A Venga Boys-ról meg ugye azt kell tudni, jó kis bulis csapat voltak, mindig hozták a hangulatot. Jó kis táncolató zenéket hoztak létre ők is. Voltak ugye utánzatok is, de hát őket aztán nem lehetett felülmúlni.

0: Veled vagyunk, bárhol és bármikor. www.superdjradio.hu.
1: Party people!
2: Mint ahogy a Scooter se lehet.
1: The sky has changed. Can you smell the sun? It's time for the most

Köszönöm szépen, Robi, majd megnézem, utána nézek. Hát délután még ér rám is fel egy kis terasz, plafon, festés, gyerekek. Hát miért nem már, ugye? Miért ne pihenjen az ember? Kedves Gyulát, is kaptam egy képet. Kedves Zitával lefényképezve. Jaj, de aranyosak vagytok, köszönöm. Kicsire vigyázni. Megörbüljön a bot vége, persze.

És itt van velünk kedves Satyi. Hello, hello, Satyikám, sziasztok! Azt hitte nekem, szia Csabim, köszönöm szépen. Kevicskei Satyi vagyok Ágas Egyházáról. Két dűben is is odavaló szerintem Ágas Egyházára. Szeretnék kérni egy zenét Reginától. What You Can You Do című számát, vaddisztó pörköltet főzünk. Meg persze megy a malát a szőr, puszi mindenkinek. Köszönjük szépen, kedves Satyikám. Ez az nagyon finom. Jó kis vaddisznó posza, ugye? Finom legyen, köszi nagypacsi, hogy itt vagytok, megnézem a kérést. Tudjátok, ez szám még egy skúter. És kitartás mindenkinek, minden, mindenben is, mindenhova is. Yeah! De 3 órakor meg jön hozzánk, oh yeah!

ragadom, most már aztán tényleg izzadok. Nyomom itt a pogót. Ez a lényeg, hogy érezzük jó magunkat, ugye?

0: akkor most jöjjön még egy Scooter. Hát én nem túl nagy slágerük ez, de én ezt a zenét nagyon-nagyon szeretem, hiszen tudjátok, ritka hallott slágerek is lehetnek jó zenék. A zene címet ez Zond Abivini Here.
1: És a lemezjátszóknál.

kedves hallgatók, örömmel jelentem, hogy megtörtént a sorsolás, rögzítettük. Aztán fogjuk tölteni a Super DJ Rádió kedvelők oldalára, hivatalos is legyen minden is. És nagyon szépen köszönjük mindenkinek, még egyszer, hogy velünk tartottatok és velünk játszottatok. Játék még biztosan lesz majd, de... És persze hallgassátok tovább is a Super DJ Rádiót. Nagy pacsi mindenkinek!

Kedves Atyi is írja, jaj, Misi bátyám, a hallgat téged, puszilom, nagy ölelés, és pacsi mindenkinek szép vasárnapot, köszönjük, kedves Atyi, nem sokára ékezik ide a kérdésed a Super DJ Rádióra. Nagyszerű Regina. És hasonló karakter, mint Gála, ugye?

újabb Vibe üzenet kedves Csoki Zsoltitól. Hello, hello Zsoltikám, sziasztok, üdvözöllek titeket, és szia Csabi, sziasztok, szuperek! Felső Tárkány ellen köszönjük szépen, nagy kocsi Felső Tárkányra! Ő pedig már egy csinács, a What Can You Do? Egy nagyszerű sláger. És ne feledjétek, 13 óráig zenei kavalkád DJ Csabival. 13 órától DJ Simon, 15 órától DJ Surci, 18 órától Zsolti, 20 órától pedig Lyman.

kedves isocsalától, gyerekek, kaptam kettő szívet, hogy mindjárt kiesik itt a képernyő. Köszönöm szépen, nagyok vagytok nagyon.

Kedves Illés András pedig szeretne küldeni Mariannának Dócra. Ismerős arcoktól nélküled című zenét, köszi kellemes hétvégét, benézem kedves András kérésedet. De előtte megyünk tovább egy nagyszerű zenével. Az előadó neve Sean Barker. Gyönyörű hangú énekesnő.

Kedves hallgatók, egy nagy izgalomba egy első mondtam, hogy kik a mai nyerteseink. Három nyertes volt a mai játékba. Ettől is kulcstartó boldog tulajdonosai lehetnek. Kedves Marcsi, köszönjük szépen neki. Másik kulcstartó is túl boldog tulajdonosai. Kedves Szolár Ricsi, Budák család, ugye? Szuper DJ rádiós párna pedig. Kedves Csány Gyula. Ők a mai három nyerteseink, és köszönjük szépen mindenkinek, aki velünk játszott. Videót pedig majd megnézhetitek a Szuper DJ rádió kedvelyük oldalán. A sorsolásról persze. Nem csalás, nem ámítás. Még egyszer köszönjük mindenkinek.

folytatásban még érkezik hozzánk Bakara. Yes, I can boogie. Bugizzunk tovább, és úgy látom, hogy egymáshoz simultak a mutatók. Mindenkinek nagyon jó étvágyat kívánok az ebédhez. Milyen finomokat főztetek.

Kedves Encsika is megírta nekem, Csabi, egy kérdés, akinek nincs Facebookja, az honnan tudja meg az eredményt? Hát bemondtam, kedves Encsika, onnan. Köszi a figyelmességet.

Persze, akik mentek délutára dolgozni, és akik még dolgoznak, azoknak továbbra is kitartást kívánok a melóban. Lejjel le minél hamarabb, és akkor jön a érdemelt pihenés, persze. És kedves Encsike azt írja, köszönjük Csabi, gratulálok a nyerteseknek. Én a pánnál gyúrtam, mert kústartom már van egy pár darab. Encsike nagyon jó, nagyszerű. Nem majd talál legközelebb. Kedves Kolozsim is itt van velünk, azt hitte nekünk. Szia Csabi, szép napot mindenkinek. Szuper hétvége van, kaptam egy képet is. Itt látom a grillezés, nyársolás. Köszönjük, Imikém. Még a főzőcske azt írta. Jó étvágyat kívánok hozzá. És egy nagy pacsi neked. Akkor Bakkara után. Yes sir, I can boogie után majd egy kicsit lelassítunk. Ebédhez való ótákat fogok egy pálat pörgetni, tudjátok, ilyenkor úgy, hogy szoktuk, úgyhogy visszaveszünk a BPM-ekből. Itt van velünk kedves Bandes is, szia Csabi! Hello Bandes! Vagy a szeggesztő is bekapcsolód a csorvás ellen, jó műsorozás, mi is sütögetünk egészségetekre, úgy, de jó néz ki! Gyerekek. Jól látom, az ott egy emelő. Rég is koránk olyan volt. Én 10 éves korában meg akartam ott középen emelni a gyerekek, aztán történt egy olyan dolog, hogy kicsit elengedte a cuccost. Győsebb kocsiknak, hogy vigyázzik el a küszöbre. És kedves Gabriel írja nekünk, szia, ha már nélküled nem lehetne P-mobil verzió, szerintem pörgősen megnézem, kedves Gabikám. Előtte jön hozzánk Farukó. És ez bizonyos Pepász, már jó régen pörgettem itt a Szuperen. Szóljon nektek, jó ebédhez. Szól a Pepász.

én pedig már nem más, mint a nélküled. Diszkós Hit Remixben 2022-ből. Kedves Zsigói Sándor, szeretnék én egy zenét. Jól látom, Lordot írtál, ugye? Úgy, gyerekek, az nagyon jó a rock együttes, a Lord, nagyon-nagyon szeretem őket. Szerintem lesz még 13 óráig.

összes Encsike újabb üzenete. Az előző dalra, hogy a jó éj egy kis spanyol, imádás ezerrel. Így van, Encsike, köszönöm szépen. Nektek is viszont.

és Bandesz újabb üzenete, két mosolygó szalonnát a Super DJ Rádiónak küldöm. Köszönjük, Bandesz! Szarvas kolbász szemekkel, jaj! Szuper, figyelj, akkor engedjük el magunkat, adjuk át magunkat a zenének. Különbálászó dallamok itt a Szuperen. Zilka, Zilka is a mariachi.

kedves hallgatók, ne felejtjétek el majd, de július 24-25-26, Jakab Szállás Aere Hotel, Super DJ Rádió találkozó. Várjátok majd ott egy nagy buli, szállásfoglalás, vagy a megadott telefonszám, azt hiszem, hogy hétfőtől lehet majd elérni, szállásfoglalni. Tegyétek ezt minél többen.

régi-régi messzi galaxisban, hogy Doki mondaná, Ice MC és a Laika. Egy kicsit segített neki DJ Eknove. Megcsinálták a diszkó verzióban.

kedves Lovácskocsi újabb üzenete Viberünkön. Azt kérdezi tőlem, hogy ott leszek én a Super DJ Rádió találkozón. Kedves Kareszkám, még ezt neked nem tudom megmondani előre. De szeretnék majd ott lenni pénteken.

kedves Mihálovics Józseftől is kaptam egy képet, amin egy üvegcsel látható, azt írta nekem, ezt figyeld, 13 évig sherry hordóban volt a whisky. Kaptam még egy képet, ahol azt hittem készül az ebéd. Jó étvágyat kívánok hozzá, kedves Józsikám!

ne felejtjétek el, kedves hallgatók, 13 órától érkezik hozzátok DJ Simon kapitány, utána pedig DJ Surci, 18 órától Zsolti, 20 órától pedig kedves Lineman, ismét tele a mai napunk.

0: Kötelebben egy kicsit erősebb ütemek érkeznek ide a Super DJ Rádióra. Amilyen mindenki jó akott az evét, de most már le lehet táncolni. Nagyszerű páros DJ Lása és Gabi Porte közöse az a bizonyos. Jaj, de szeressem Julia, ugye?
1: Olyat mutatunk, hogy elállna füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

akkor egy kis olasz után jön egy kis francia, Lolita és Julie Calgon. Rondbombi Project Remixben, itt a Super DJ Rádión.

És itt van velünk ez a Spéli Béla is. Szia, szia Béla, üdvözöllek titeket is. Sziasztok, Kevicke is, Hattyimat szeretném üdvözölni. Hallottam, hogy ő is hallgatja a rádiót. Rég találkoztunk, de ugyanúgy szeretem. Üdv Béla. És Béla, köszönjük szépen, hogy itt vagy velünk. Üzenetet pedig átadtuk. Hallgass továbbra is a Super DJ rádiót. Tudjátok, Super DJ rádió. Télen-nyáron veletek. Pörgetjük a lemezeket.

0: La plus belle femme que j'ai jamais vue.
1: Kedves Zsizsa István újabb üzenete, azt írta nekem, egy Alfa Giulia az jó lenne. Mármint, hogy Alfa Romeo-ra gondolsz, kedves Istikém?

0: mondom én, hogy jó ez a Mon Cheri, ugye? Edes Lolita is énekeli. Gyönyörű hölgy, azt tuti. Gyerekek, mikor megláttam. Mondom, ez igen. Hát ugye bizony-bizony mi is így voltunk annak idején. Meglátni és megszeretni. Elvenni és megtartani. Mondják, megszerezni könnyű, de megtartani már kicsit nehezebb. Kedves Isa István írja, szuper vagy kedves Digi Csabi, igen, Alfa Romeo is Giulia. Az a jó, ma mind a kettő sikerül, ugye? Kicsit emelem a BPM-eket, kedves hallgatók. Ami ugye persze nem áll messze tőlem, nem hazudtolom meg önmagam. Na figyelj, Jencsike, remélem még itt vagy. És még bizony sok mindenki itt maradt velünk, köszönjük nektek. Daduk címe, Cosmix. Buli van ma éjjel.
1: Srácok, a rossz lányok néha jobbra vágynak.
0: Vagy nagyobbra. Vagy egy Alfa Romeo-ra. Buli van a szuperen, na gyerünk!

0: újabb üzenet kedves Istvántól. Azt hitte nekem, a műsorod mindig feltölt minket, ezért köszönet neked a jókedv a maximum. Én köszönöm neked, kedves Istikém. Ti meg bennünket töltötök fel a fantasztikus üzenetekkel és kívánságokkal. Köszönjük nektek! Legközelebb zene, kedves hallgató, meg egy nagy kedvencem.
1: Ez a Cosmix Party!
0: Meg a Super DJ Rádió Party. Általában nagyon szeretett zene fog következni itt a Super DJ Rádion. Sokszor játszottam a rave partikon is. Ma már BPM-ekről legyen szó. Maradunk 156-on.

Megint a Machine Fun Termite és a Hands of Fate.

Kedves Encsike, újabb üzenetet, drága Csabi, a kérdés is rosszul tetted fel. Encsike még mindig itt van, mindig boldog itt, ha nem bánjátok. Forever SD-je, hajrá Csabi! Ja is hajrá Lala és Hozsó, köszönjük szépen Encsike! Tudtam én, hogy itt vagy, csak ment a teszt, tudod. Köszi, köszi! Nagyon sokat bulisztunk erre a zenére, gyerekek! Hát az FM rádiókon nem nagyon hallotok ám ilyet.

van velünk kedves Ladász Szabi is. Hello, hello Szabikám, sziasztok, üdvözöllek benneteket is. Ezekkel a pörgős ütemekkel jobban megy az autó takarítás is. Hosbix-tól jöhet még. Köszi Szabi, kitartást neked a takarításba, meg egy nagy pacsi. Majd a következő menni fog. 171 lesz gyerekek, 171. Ilyen megőrülsz. Bandes, meg szeretnék egy love message számot, menni fog Bandeszkáme.

kedves Satyinak újabb üzenete érkezett a Viberre. Csabi, még egy hatalmas kérésem lenne. Kígyós partra szeretném kérni barátaimnak Two Brothers on the Floor Do It című számát. Szeretem azokat a bolondokat, puszi Satyi voltam. Ha így van, szeretjük a bolondokat, ugye? Néha hívjuk úgy őket. Azért szeretjük, imádjuk. Megnézem.

kedves Encsike ülb üzenete, azt hitte nekünk, mi az az FM rádió, én ilyet már 8 év biztosan nem ismerek. Én ment már lassan 30 éve. Nagypacsi Encsike, köszi!

van velünk kedves Kokó Kovács László is. Hello, hello, Lacikám, sziasztok! Szia Csabi, horgász versenyen hallgatunk. Szurkolj még negyed óra. Szurkolok, Lacikám. Kolok nektek egy Two Brothers and the Floor duitot. Figyelj csak!

Kedves hallgatók, már sajnos nem tudok több kérést fogadni. Hiszem nem sokára, 13 óra jön hozzátok DJ Simon. Ez ebben a szűk negyed órában egy pár sláger belefér. Azon pedig én is jó beébédelek.

van velünk kedves Kolozsi Imink is, szia-szia Imikém! Azt hitte nekem nagy pacsi Zsabi, nagyon jó az Adi. Már eltelve deli gyomorra jöhet egy jéghideg söröcske. Vettem egy képet is róla, egészséged, de Imikém. Én meg majd megyek nem sokára terasz festeni a kis feleségemmel. Remélem nem esek le a létráról. Eltörik a kezem, akkor majd a lábam ujjal kavarom nektek a zenét. Legalábbis megpróbálom, mindig jön össze. Do it me, akkor a zene. Tesók az emeletről.

szerelmes üzenet. Sok-sok Eurodance előadótól. Scooter, Sex Apple, Eurotic. És még sorolhatnám a sok-sok nagyszerű együttes. Mr. President az elnök úr, ugye?

kedves bandás, és megköszönte a zenét. Nagyon szívesen, kedves bandás! Kedves Timike is írta, kedves Kaszab Timi, köszi mindent, imádás ezerrel. Köszönöm szépen én is, kedves Timikém. További jó tevékenykedés mindenkinek. Felszallgassátok a Super DJ Rádiót.

kedves Ilcsi is írja Szóládról. Csabi, köszönjük ezt a fantasztikus 180 percet neked. Szép délután kívánom nektek, aztán ne sokat dolgozzatok Annival. Köszönöm szépen, Ilcsikém. Ah, mi nem is olyanok vagyunk. Tise. Kedves hallgatók, hát úgy gondolom, hogy a nem fantasztikus mai nap befejezéseként, hát majdnem befejezéseként még belefér egy-két zene, de osztom nektek majd olyan zenét, nem nagyon szoktam készülni, de ezt a zenét most így nektek szánom. Az egyik főszereplője, tejfelős hajó barátunk H.P. Baxter. A másik meg a Kisztófos a 90-es éveben, tudjátok, Blüntjen. Csak minden szétre oszt egy mashupban, az nem más, mint Man Mark Cool. Számzőn pedig Passé Girl. Nézzük, milyen is lett ez a jó kis mashup.

is, kedves Pútyá, először is írja további szép vasárnap, jó pihenés, neked is, kedves Lajoskám, hasonló jókat, köszönöm szépen! Kedves Iso István is írja, még most is emlékszem, mikor megjelent az a jó hallatszik benne a Masterboy keze. Van kedves Istikém, kedves DJ Csabi, csodás pünkösdi vasárnapot, kívánom nektek tovább is jó étvágyat, jó pihenést, köszönöm szépen nektek is, Istikém! A gyerekek, már nagyon éhes vagyok. És kedves Kelemen Tomi is írja, köszönjük ismét ezt a 3 órát, szuper volt! A Merence is megtelt a műsor végére, lehet is majd benne fülönni, Tomikám! Vigyázzatok magatokra, nagyon nagy pacsi! Köszönöm szépen!

kedves Lovászka, hogy is írja Csabi király, köszönjük a mai 180 percet imádás érte. Fantasztikus volt, mint mindig az SDR Talinok. Látjuk Kareszkán, meglátjuk. Vigyázzatok magatokra ti is, és köszönöm szépen nektek is. Kedves regényes Encsikink is írja, köszönjük drága Csabi, ez fantasztikus 180 percet ismét. Nem is tudom, mi lenne így vasárnap délőtt nélküled. Köszönöm szépen, nagyon megtisztelő, nagyon jó esik. Én sem nem tudom, mi lenne nélkületek. Köszönjük, hogy vagy nekünk, jó munkát kívánok, holnap mi is festünk a lányommal. Millió puszi nektek is, ölelés, pusztjuk-e Encsike. Köszönöm szépen, Encsike, nektek is kitartást. Kedves Andris is írja, szuperek voltak a zenék, Csabi, én ritmusra keveltem a levest. Köszönjük neked, még további sok évig szeretnénk hallgatni. Andriskám, én rajta leszek, ígérem nektek. Jó Isten is megsegít, úgy akarja. És persze én nagyon szeretném megköszönni mindenkinek, kedves páromnak is a sok-sok segítséget, miért jöhetek hozzátok adásba, őnek is a támogatását. Akkor a következő zene, elbúcsúzom tőletek mára. Az egyik nagy kedvencem, Milk and Sea. Csak te sun always shine on. Kívánok mindenkinek további szép, csodás hétvégét, hétfőn, ahogy menjetek dolgozni, akinek mennie kell, annak kitartást kívánok, és nagyon-nagyon vigyázzatok magatokra. Köszönöm még egyszer mindenkinek, fantasztikus 180 percet, kájó éreztem magam nagyon. Vigyázzatok magatokra.

Kedves Kassza Timi, újabb üzenet, jó pihenés, és holnap beugró ablakpucoláshoz. Hát Timikém, nem ígérem, mert holnap egy kicsit elmegyünk kirándulni családdal. Köszönöm szépen neked!

utolsó zenével egy kicsit átcsúszok majd DJ Simon idejébe. Remélem nem rúgja szét a valagam érte. Már megbeszéltük, azt mondta Oksa. Köszönöm DJ Simonnak is.

kedves Csoki Zsolti is így a szuper voltál, köszönjük. Én is köszönöm, kedves Zsoltikám. Még egyszer mindenkinek minden jót kívánok. Vigyázzatok magatokra. DJ Csobi voltam és még leszek is. Itt a Super DJ Rádión a zenei kavalkád című sort hallhattátok. Maradjatok továbbra is velünk, hogyha tehetitek, hallgassátok a kollégákat. DJ Simon, DJ Surci, Zsolti és Lyman a mai napra még. Persze ne felejtjétek el, jövő héten majd találkozunk, ugyanígy ugyanebben az időpontban, csak valamikor be nem ugrok hozzátok, és persze a műsorokat majd tolom-tolom szépen felfele, sokan-sokan érdeklődtetek iránta, menni fognak a műsorok persze. És persze ne felejtjétek el, a Super DJ Rádió legyen veletek, meg persze a BPM-ek is. Hát akkor nincs más hátra, mint előre. Elbúcsúzok tőletek tényleg. Sziasztok!

0: 80s, 90s, 2000s, music radio. Super DJ, Radio Hungarian web radio station.
1: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel. I'm your DJ, and I'm gonna take you on a tour of a 12-inch. Yes, a 12-inch. We're gonna start here with the kick and the bass. You like the bass? It's filtered. This is the basic foundation of a track. We're gonna build things up slowly. Are you with me? Here we go.
2: Vagy éppen oh yeah. Csoda szép délutánt kívánok mindenkinek itt a Super DJ Rádion. Ez itt a Private Light DJ Simonnal, azaz velem. Egészen 3 óráig pörgetek lemezeket itt a SuperDJRadio.hu-n. És hát én szeretném megköszönni először is Csucsu királyunknak ezt a csodálatos 3 órát. Az elejét sikerült, a végét már nem annyira elkapnom. Jó volt, mint mindig. Mit lehet még mondani? Az, hogy plusz 36, 70, 45, 95, 9, 95. Ez még mindig a Viberünk, láttam nagyon sokan meglettített Csucsu királyt mindenféle üzenettel. Hát ezt velem is megtehetitek, hogyha éppen valami mondandó való van, majd csak ki tudom ejteni. Mit lehet még mondani? Ja, hát az, hogy mit hoztam. Hoztam egy kis ilyen 90-es évek izé, azt hiszem, trance, meg 2000. Nem tudom, hoztam jó zenéket, legfőképp ilyen trance-es vonalat. Itt az első, a Humate és a Love Stimulation. 1993-ban jött létre ez a fincsi zene, ha jól tudom, ha remixet pedig Paul Van Dyk készítette hozzá, így van. Na hát valami hasonló zenékkel fogok robogni ebbe a 2 órába. Nagyon jó kagylózást kívánok mindenkinek. Jövök, majd olvasom a Viber-t is, úgyhogy ott neki. Oh yeah!

Na nézzük, azt mondja, hogy az elsők között itt volt is a István. Azt írja nekem, hogy csodás pünkös vasárnapot kívánunk neked, kedves DJ Simon Erdélyből, Erdő Szentgyörgyből, az is a család, örül neked, hogy újra itt vagy nekünk, csodás pünkös vasárnapot kívánunk mindenkinek, nekem is, neked is, oda is, vissza is. Hello is a család, jó kajdózást kívánok! Mint ahogy Encsike is megérkezett, azt írja nekem, hogy szia kedves DJ Simon, sziasztok, szuper kajdózók! Encsike jelenléti FIPA mára is, pont! Itt vagyok és vártalak. Gyönyörű szép napot kívánok mindenkinek, a hőmérséklet és a napsütés adott már, csak te is a fincsi zenét hiányoztak. Jó adást kívánok, puszcsika Encsike, akkor csapasd! Nem tudom, hogy te ott tűzze esetleg is, a Isten mellett, na, hasonló keveset írtok. Hello, Encsi! Jó kajdózást!

aztán robogjunk rá a következő zenére. 1999, éppen átugrottunk a 2000-be, és jött Sander Kleinenberg, adott nekünk egy lexikont, hogy nagyobb tudásunk legyen a zenéhez. Azaz, a zene címe My Lexicon. Oh yeah!

Na itt van velünk a Ladás Szabi, is írt nekem a Viberre, azt írt nekem, hogy csapassuk szét a házat, Simon, a szomszédok jó zenét hallgatnak, ma akarják, ha nem. Hello Szabi, jó kagylózást a szomszédoknak is. Aztán itt van velünk az én barátom, Lovász Károly, József és Kárcsi, azt írja, hello DJ Simon, hello kedves barátom, ismét itt ők. Csak most nem melózok, így kagylózok és leselkedek. Oké.

érkezett a hetero barátom Zoli is. Azt ilyen jó adást kívánok, újra romantikus, bá, jó volt előbb kocintani, köszcsi. Hello Zoli, hello csapat, jó kagylózás nektek is.

pakoljuk tovább a következő zenét, 2000. szeptember 11-e. Ha már ment egy Sander Kleinenberg, akkor jöjjön egy Sasha Emerson, és itt van nekünk a Scorcho.

Itt velünk Bandez is, azt jelzi a Simon Bandez Csorváson, jelen hőv neked és minden szuper hallgatónak. Nyomjad neki! Köszi, vártunk nagyon! Hello Bandez!

köszönöm, hogy megint velem tartotok. Itt van velünk Csoki Zsolti, és ő is megteszi a CS Simi. Sziasztok, szuperek! Felső tárkány jelen! Hello Zsolti! Mostában egyre többször vagy itt velem. Ennek nagyon örülök még mindig, és megint. Itt van velünk Kolozs Émi is, azt írja, szép napot, szia Tomi, hú, de jó kezdés, imádom zene, tudom, azért dobtam fel egyébként. Nagyon kedvemre való fincsik és muzsikák fognak érkezni, ahogy hallom. Így van. A mi korszakunk. Na még kettő belefér, azt mondja, itt van Bazs is, szia Tomi, jó kis vasárnapi capcanák, cup minden hallgatónak. Hello Bazsi! Itt van velünk az én kedvenc figurám, a pálcika ember. Szia, DJ Simon, szuper zenélgetés, hallgatás és kukkolás is van. Oh yeah! Hello Robi, hello Ildi. Aztán itt van nekünk ám velem az én törpillám. Azért hány fokban szellőztetsz, látom mozog a függöny. A függöny azért mozog, mert a kamera alatt ott van egy ekkora ventilátor, és az pörög rajtam. 19 fok van, ez ugye? 18. Ez már nagyon sok. Nem itt benne ott kint. Meleg van.

Ígérem, ma nem leszek olyan gyászos hangulatú, mint a tegnap este, vagyis tegnap délután voltam. A adás végére már nem volt hangom. Vagy éppen nem tudtam beszélni, de majdnem ugyanaz.

bűségesen majd azt mondom, bűségesen rüstellem magamat. Ja, írt nekem egyébként az éjszakai maga, hogy tudjátok, itt van vele a testvérem is. Vagy ebben a hú-hú. Írt nekem, aztán nem olvastam föl. Hát ekkora buta vagyok. Azt írja nekem egyébként a közéi barátom, hogy álló testvérem, keresd elő a titkos bowling Gucci lemcsót. Pont azon vagyok, szerintem azt hiszem az jön most.

teszem hozzá, hogy akik éppen YouTube-on néznek és írogatnak, de egyébként egyszer fogom megnézni körülbelül azt a chatet, ami ott van.

pörgünk is tovább a következő zene, vagyis ami éppen pörög, az a Lustrál és az Every Time egy Timo Mess remixben, Bódi Gucci előadásában.

Itt van velünk Göri Adrián, azt, hogy nekem kegyetlen jó muzsika. Hát nem ilyen ízület barát, de na! Hello Adrián, jó pattogást akkor neked is!

közben zörgünk tovább a következő zenével. Hát az eredetit mindenki tudja, 98. Bocsánat, 99. Mindenki ismeri a görög 2000-et. Ez meg itt lesz a görög 2007. Azaz jön a Three Divers on the Vinyl, vagy Vinyl, és a Grease 2000, vagyis 2007, oh yeah!

Megyünk tovább a következő zenével, viszont visszaugunk az időbe, 1996-ba. És ugye tévesszem meg annyira a zene, ez nem az a bizonyos BBA és a Seven Days and One Week, hanem bizony, ez még mindig az Emmanuel, ha éppen nem is Top, de Emmanuel és a Midnight Express.

És így, ahogy Sorci is írja, a szerelem dalával elindult Emmanuel. Egyébként jó. Húha, törpilla azt kérdezi, mit csinálok? Hát nem tudom, hogy mit, mikor. Mikor jött a kérdés, mit csinálok? Hát vizet iszok.

hetero barátom azt írja, hogy ezt a zenét vártam, az elejét nem olvasom fel, nem fér bele. Aki ezt a zenét nem szereti, annak az eutanázia regisztrációs oldalt ajánlom. Ez te hülye vagy. Ja, hogy Emmanuel, nem Emmanuel. Hát mindegy. Tudod, a spanyolul mondom az Emmanuel, de Emmanuel.

Na, pörögjünk tovább, Turip Top Top. Jön a The Blizzard 2007. szeptemberéből, és érkezik az a zene, aminek az a címe, hogy Calypsia. Ilyen kis trance, mint a többi volt eddig. Ha.

Na jöjjön az egyik kedvencem 1999. december 1-éről. Jön az Art of Trance. És az Easter Island. Azaz a húsvét szigetek.

hát azt nem tudom, hogy mondjam, hogy mutassam, de 1994, és az a bizonyos Emmanuel Top, és az Acid Face, oh yeah, itt a Szoperen.

Hát ez egy kicsit korábban kezdődött, mint ahogy én azt terveztem. Hát itt van nekünk a Four Strings és a Catch a Fall című Finchi nóta. Oh yeah! 1900 szörnyű régről, de lehet, hogy 2000 volt.

És amár egyszer két óra elmúlt, akkor ismét eszente szeretnék üdvözölni mindenkit itt a Super DJ Radio-n, ez itt a Private Light. DJ Simonnal, azaz velem egészen 3 óráig, majd 3 órától érkezik hozzátok DJ Surci, oh yeah! Aztán jön 6 órától 8 óráig Zsolti, vagy éppen Zsolti. Aztán, ahogy a szokott lenni a vasárnap, mindig a Short Live-ben zárja, tudjátok, az élő ember. Úgyhogy senki sehova, egész délután estig élő adások itt a SuperDJRadio.hu-n. A Viberünk még mindig a +36 70 45 95 995. Bármi mondani való, mondani való van, azt ott megtehetitek. No yeah!

Pacogjunk tovább, 1998-ban jött a Helios tökös, és meg is zenésetették. Itt van nekünk a De Trommel, na még egyszer, majdnem ki tudtam mondani, hogy Der Dieter Raum és a Trommel Machine, de nem az jön, hanem a Hail Bob. Kicsit le kell nyugodni, és akkor már működik is a dolog. Szóval, Helios tökös, Hail Bob, oh yeah!

1995. Jött a BBA és felrobbantotta a klubokat a Seven Days and One Weekend. Majd két évre rá. 1997-ben piacra lopta a Desire című nótát. Na hát az valami csúcs volt. Még mindig azt szerintem úgy, hogy érkezik. BBA és a Desire.

emlékezett, Fritjó, azt írja nekem itt a Szuperen, vagyis a Viberen, hogy jó reggel, tegnap este jó volt a buli, meg minden érzem, szép napot mindenkinek. Hello Fritjó, jó reggel. Akkor menjünk tovább a következő zenémé, szóljon neked. Fritjó, 1998. szeptember 14. Jött a

kattogunk tovább, és valahogy úgy néz ki, hogy mindig ilyen Emmanuel topos zenék jönnek elő. Mely nem direkt van. Kikaptam pár lemez gyorsan a polcról, a kunyából. Gondoltam, hogy jó lesz ez. De hát 1995, és nem csak a Seven Days and One Week jött akkor, hanem előtte érkezett a Fusion.

Azt mondja, hogy Ensike még mindig itt van, azt mondja, Sia, Simon, itt vagyok rám még mindig, kagylózom egy kocskárak is. Csak közben főzök, takarítok, mert nem sokára indulok a kórházból. Látok a szóba, Pocsika Ensike, jó közelé, kimádom, hogy sercek a bakelit. Direkt bakelit. Nem vinil. Ja tényleg, nincs hódími. Akkor lehet mondani, hogy bakelit nyugodtan. És a István azt mondja, hogy ez nagyon bejött nekünk, meg persze a perceles pólód is, yeah. Köszönet a csodás muzsikákért, és még nincs vége, azt még hozzáteszem, még nincs vége. Még van majdnem negyed órám, ja nincsen, de van. Ha, 15 perc és jön Surci, figyelj!

átkötő zenének feldobtam a 2000. január 31-én megjelent Tilt és a Darkest Science EP-ről a 36 című notet, azaz a 36-os. Ujjjj. Gyorsan vége lesz, ígérem, jön

93. Akkor jött ki először a Café Del Mar. Az Energy 52 jó voltából. És itt van egy 2023. március 31-i remix egyenesen Paul Oakenfold-tól, Paul Van Dyke-tól. Majdnem hülye voltál, de nem. Na és természetesen én ezzel a fincsi dallal szeretném megköszönni mindenkinek, aki ma délután itt velem tartott, vagy ebéd után velem tartott a Super DJ Rádion. Hát ez volt a Private Light DJ Simonnal, de senki sehova. Érkezik hozzátok Surci! Oh yeah, itt lesz egészen 6 óráig. Majd jön Zsolti, és a napot live-en zárja. Én megköszönöm mindenkinek a figyelmet még egyszer. A figyelmet is, és a kagylózást is. Na csácsumi, csá, szavaztok! A zene természetesen végigpereg, és jön a Suresz. Oh yeah! Csá!

Kellemes vasárnap délután kívánok mindenkinek, a lemezjátok már DJ Surci. Azt mondja, hogy 2026. május 24-e vasárnap, Eszter névnap. Boldog Esztereket, 15 óra 1 perc, hú Simon, nem csúsztál belém. Nagyon szépen köszönöm DJ Csabinak és DJ Simonnak a fantasztikus zenéket. www.superdjradio.hu, Viber számunk pedig a +36 70 45 95 995. Ide lehet, Simon írja is, pontos voltam. Mint a zsebóra. Na szóval, +36 70 45 95 95, ide lehet írni, üzenni, tudjátok, hogy mindent is beolvasunk. Mindenkinek kellemes vasárnap délután kívánok ebben a rohadt melegben. Most meg meleg van, most meg az a baj, a múltkor hideg volt, meg esett az eső, mindig van valami baj. Szóval mindenkinek jó pihenést, aki dolgozik, annak kitartás, aki úton van, vigyázzon magára. Tudjátok, mindenkit hozavárnak. Sziasztok!

ma még kérem szépen menü ajánló, ugye a hangos étlap. DJ Simon mit is fog enni jövő héten, mit főz ma délután? Az annéről csak annyi, hogy hát majd meglátjuk, lesz itt minden. Minden is.

Banki. No meg egy a regény, na ezt figyeld. Megpróbálom elolvasni. Szia, kedves DJ Surci. Sziasztok, szuperek. Encsike továbbra is jelen. Szerintem már mondanom sem kell, csak annyit, hogy hasztala vissza, baby. Nem, asztalra vissza, baby. Gyönyörű szép vasárnap délután kívánok mindenkinek, és kellemes zenehallgatást, valamint neked jó adást és sok fülecskét, nagyon szépen köszönöm, mármint hallgatót, igen, igen. Gondolom, neked elég a kettő.

jó, remélem nem sokára találkozunk. Super DJ Bulin, így van Zolikám, így van. Remélem ez Doki kutyája, mert tudod, a kémia működik. Eszternek egy névnapi zenét nyomhatnál, aki a fűkaszáné. Hát akkor ezt toljon most Eszternek, na meg mindenkinek, aki szereti.

Na nézzünk tovább, plusz 36, 70, 45, 95, 995. Szia Zsuzsi, szép vasárnapot kívánok neked, és mindenkinek, aki itt van a Szuperen jelenleg Dunavarsányból. Ő volt Kollár Gábor. Szia Gabi, hello Dunavarsány. Aztán itt van Putyer Lajos. Kellemes szép vasárnapot, DJ Zsuzsi. Viszont kívánom neked is.

És ha minden igaz, akkor itt van velünk a varrónők varrónője, Judó! Szia Judó! Üdvözöllek itt a szuperek között! Akkor ennek örömére a következő felvétel forogjon neked, így a padodő után.

a táncos lábú svájci manus DJ Bobo. Ne nézzük tovább a Vibert, mert el vagyok havazva rendesen, de majd utolérem magam. Itt van Kolozs Imre, nagyon szép, kellemes vasárnapot, szia Surci, szia Imi, jó adite, szuper, jó zenehallgatást minden hallgatónak, én öblögetek erre a nagy melegre, muszáj, hidratálj, hidratálj, hidratálj, szia Imi, kellemes vasárnap délutánt.

Na! Hogy szoktam mondani, DJ Csabi? Földön, vízen, levegőben. És még a tenger alatt járóban is, de ez most a Holdon van. Laft és a Holdon.

Jancsó István, csodás pünkösd vasárnap. Na még egyszer, mi van veled? Semmi. Csodás pünkösd vasárnapi napot kívánunk neked, kedves DJ Surci Erdélyből, Erdőszentgyörgyből. Az Isa család örül neked, hogy újra itt vagy. Nekünk, tudod, mi mindig várunk, csodás pünkösd vasárnapot kívánunk. Hát igen, nagyon szépen köszönöm, és hello Isa család. Hello Erdély, hello Erdőszentgyörgy. És hallottam, reggel azért voltak problémák, úgy az ébredezés körül, mert ugye éjjel, aki legény, az nappal rohadtul tud álmos lenni. Sziasztok! Kellemes vasárnap délután!

Azt az anyám úristen, ezt várja, össze kell olvasni. Zákány szép Pék Kati jelentkezik. Retro, szeretnék egy love message-et küldeni. Meglátjuk, mit tehetünk a cél érdekében. Hello Attila!

hiszen itt van Seymour fel. Sziasztok, szuperek! Szeretnék számot kérni a nővéremnek, Gretinek, LL Juniortól, ha csak a tiéd című számot, ha megoldható, konfirmálkozása alkalmából, köszi. Hát sajnos nem fogom tudni lejátszani, kívánságműsor Csabinál délelőtt, meg Boriszkánál hétköznap, de gratulálok neked, és sziasztok!

hegesztő. Jó, Múcsió Szórás, neked nagyon szépen köszönöm. Szia, Bandesz, a hegesztő. Elárulom neked, nekem is hegesztő a szakmám. Ráadásul még én is 3 évet jártam 204-es hegesztő.

Ne nézzük tovább a Viber-t. Bandisztéti, Krisztina. Kedves Surci, szeretettel kívánunk áldott pünkösd ünnepet neked és minden hallgatónak. Minden vasárnap szeretettel várunk, hallgatunk, Isten áldjon!

Szia DJ, elég erős kezdés volt, mi lehet még ezután? Csapasd! Festéshez pont jó, szép délután mindenkinek, aki titeket hallgat. Hát akkor jó festést, na azt nem mondom, hogy jó munkát, mert jó munka meg szép regasztó, ez nincsen, tudom. Szia Feri!

Akkor kitartás nektek! Happy people! Itt a www.superdjradio.hu-n!

megérkezett az én drága jó kis barátom, Kukori bácsi, tiszteletem, Purci úr, aki nem Wurlitzer, üdv, szuperek, jó adid barátom, nagyon szépen köszönöm, Kukori bácsi, jó, hogy itt vagy, remélem, pihi van is, nem valamelyik sárga villamos alatt fekszel éppen.

Love Message. Itt a www.superdjradio.hu-n, a Viber számunk pedig még mindig 23670 45 95 95.

ki a fejemből. Hát akkor hidratálják, Kokori bácsi, hidratálják. Mindegy, hogy miért mondják rád akkor, hogy csak nézd el ki a fejedből, hogy ittál is, vagy nem ittál. Akkor jó pihenés neked!

Aztán, hogy DJ Simon mit főzöget otthon, magányában, azt még nem tudom. Úgyhogy Tomikám, valamit prezentáljál, légy szíves.

játszuk, és közben jön a menü, jön a menü. Az egyes menü. Csirke mellett paradicsomos. Arabita, csípős paradicsom szósz, az arabita. Szószban nyoki tésztával. Már nem hangzik rosszul. A Simon annyiféle fajta tésztát főz állandóan. Én ezzel úgy vagyok, hogy van a turós tésztának való tészta, káposztás tésztának való tészta, de várja, ami a káposztás tésztának jó, az jó a krumplis tésztának is. És hol lesz ma a rizsa? Hol a rizsa? Nincs rizsa.

DJ Simonnál a második menü, tejszínes spiritot csirkemel, füstölt pancettával, fusili tésztával. Harmadik menü, grillezett debreceni kolbász lapcsánkával. Honnan vettétek debreceni kolbász Svédországba? A rizsa nem lesz, az volt a múlt héten. Szóval akkor jó étvágyat hozzá, aki esetleg meg akarja kóstolni, annak akár meg is adhatom DJ Simon címét, hova kell menni, Svédországba. Biztos mindenki egy tányér kajára a vendége, ha már odáig elmegy. Jó étvágyat hozzá!

most hazafelé a templomból a mise után azon gondolkodtam, milyen rohadt jó volt ott benne a templomba, tök jó hűs volt. Aztán meg kijöttem, azt levert a víz. Na encsike, erre varják gombot. Ja nem az a judó.

Jó, Jancsike, hallod? Hallod? Figyelj, olyan régóta itt vagy már a szupernél. Minden is beolvasásra kerül. Tudod?

Szóval, aki tudja Simon címét, az menjen. Egy éjszakára talán még ágyat is biztosít. Attól függ, hogy milyen nemű az illető. De különben a küszöb előtt az ajtónál. Ahogy a Simont ismerem.

0: van a trió. Aha. Da, da, da.
1: Was ist los mit mir, mein Schatz? Aha. Geht es immer nur bergab? Aha. Geht nur das, was du verstehst? Aha. This is what you got to know?
0: Úgy írjatok, hogy be tudjam olvasni. Mindenki úgy ír, hogy nem tudom beolvasni. Felmondok mindenkinek.

volt, kint szakadt az eső, dörgött, villámlott az egész szertartás alatt. Nagyon komoly feelingje volt az egésznek így. Üdv, vagy ez Csorvásról. Na hát az is jó lehetett.

ördögűzést is lehetett volna csinálni ilyen időben. Még jó, hogy ördög nem volt. De a feeling az olyan volt. Reisinger is itt van. Szia DJ! Milyen pünkösd vasárnapi zenei hajrát szánsz nekünk? Szuper ünnepet minden hallgatónak, Hermisi!

vagyok hajlandó, itt van Kolozsi Imi. Da, mekkora zene. Játszhatnánk egy amolyan hülye zenék. Zenéket kicsit, tudod, már volt ilyen régen. Ja. Yeah. Jaj, Simon, oh yeah.

Zsenzsike azt írja, bocsika, néha gyorsabb a kezem, mint a gondolat, sorry. Na drága DJ Surci, akkor írok olyat is, amit beolvashat. Csak előbb keverek egyet.

Na szóval, drága DJ Surci, akkor írok olyat is, amit beolvashatsz, mielőtt felmondanál. Isteni zenéket tolsz, nagyon szépen köszönöm, mint mindig, és mi imádjuk minden percét a műsorodnak, nagyon szépen köszönöm. Na Chris Rea, csodás délután kívánok neked és minden kedves Super DJ Rádió hallgatónak. Én hamarosan úton, de fülelek tovább, jó úton, jó utat neked, és vigyázz magadra!

Instagramon küldi a fotókat. A serpenyőben tök jól néz ki minden, kész az alap, nyakon öntöm. Na azt a, ezt olvastak ki az ember. Az barra bia ata szósztal. Rottyan egyet, kész. És az első menü. Elolvasni is éppen elég. De jól néz ki. Cliff János alias Jani, az tényleg elment az eszed, eddig jó volt a zene, ti kértétek. A trendszer. Na figyelj, megyünk tovább.

óra 5 perc van. 18 óráig leszek itt veletek, aztán érkezik Zsolti. Egészen 20 óráig, 20 órától pedig, ahogy megszoktátok, Liveman fog jönni ide a www.superdjradio.hu éterébe.

0630 70 45 95 995. Ez a Viber számunk, és Koller Gábor azt írta, a szuper az adás, köszönöm szépen, most már szabadszállásról. Úgyhogy akkor hello Gabi, hello szabadszállás!

Hústyom, az Oli pedig azt írta nekem, hogy most ezt hogyan mondjam be. Szóval, jó az adás. Köszönöm szépen, Zolikám. Akkor figyeld a végét.

Ja, és írja, hogy dobtam bele egy kis mozzarellát, hogy fincsibb legyen. Mondom én, look, de érdemes kimenni hozzá megkóstolni ezeket a kajákat.

my family. The love. The energy.

Aztán ugye DJ Simonnak jobban álljon a kezébe a fűzőkanál, gyorsabban kevergesse a kaját, nehogy odaégjen. Még ha telefon, akkor is. Na figyelj, Tomi!

Azért be kell vallani, ami jó, az jó. Konos Imi azt írja, mekkora zene, becsár vagy muzsika. Csengő hangom is volt, sok-sok évig annó.

Na figyelj, Simon most ráugrik. Café del Mare. Mondjam szépen magyarosan. Energy 52, azaz az Energy 62. Mert hát kicsit olyan magyarosan töröm az angolt.

És nekem már csak annyi maradt, hogy még egy felvétel, aztán én köszönök is el tőletek. Érkezik hozzátok Zsolti, majd 20 órától Live Man. Rövid hét lesz, úgyhogy mindenki vigyázzon magára. Tudod, ne dolgozzál keveset, nem érhet baleset. Szóval legyen mindenkinek egy könnyű hét. Jövő héten a vasárnap 15 órakor itt találkozunk a www.superdjradio.hu-n. Addig is, sziasztok, ciao.

Hát, hölgyeim és uraim, sziasztok! Hát nagyon szép kora délután, és nagyon-nagyon jó zenehallgatást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Zsolti, és hát tudjátok, hogy a vasárnap, minden vasárnap 6 órától egészen 8-ig, tehát 18 órától 20 óráig itt vagyok veletek, és hozom nektek a 80-as évek nagyszerű zenéjét, a bulizós zenét, és hát azokat a zenéket is, amiket whitefülűeknek, jó hallásúak, kifinomult hallásúaknak tudok ajánlani. Nos, gyerekek, hát először is Surci barátunknak köszönöm a műsort. Nagyon jó volt, imádom, főleg ugye, hogy én is inkább retro zenekedvelő vagyok. Nagyon jó volt, köszi szépen. Hát gyerekek, nálam a lehetőség megint ott van, hogy kértek zenét, megírjátok nekem Viberen, ugye, és akkor én nagyon szívesen le fogom játszani a kért zenéket, és hát ahhoz is jó szórakozást kívánok, hogyha kértek zenét, és esetleg nem az eredeti verziót fogom lejátszani, hanem egy kibővített verziót, mert tudjátok, hogy azért a régi zenében valami újdonságot hallani azért néha jól esik, és még meglepetés is egyben. De azért én elárulom nektek, hogy nagyon jó zenéket hoztam. Hoztam zenét a Maurótól, hoztam Bad Boys Blue-tól, Patrick Coveleytől, a Menergy, tehát nem az Energy, ne keverjük össze, a Menergy című dalt is elhoztam, ami nagyon-nagyon szépen fog szólni, és hát a Yellow-t is hoztam, a Teresa, vagyis ez Verseny című dalt, egy koncertfelvételben direkt hozhattam volna az eredeti, tehát a lemez verziót is, de a koncertfelvétel az mindig nagyobbat üt, úgyhogy most ezt is meg fogom nektek mutatni, és hát hoztam olyat is, hogy Baby's Gang Happy Song, és már játszottam, tudom, ezt a zenét, de most őt is extended verzióban, a kibővített verzióban fogom nektek mutatni. Hát gyerekek, mindenkit üdvözlök, de mondom nektek, hogy gyertek hozzánk, és keresetek minket a Viberen, és már is mondom nektek a számunkat, 3670 45 95 99 5 a vége. Gyertek, írjatok nekünk, én mindig beolvasom, amikor írtok valamit, azért egy kicsit csalok, elárulom nektek, mert ami nem olyan, ugye, azt nem olvasom be. Isa István barátom azt írja, csodás pünkösd vasárnapot kívánunk neked, kedves Zsolti, Erdélyből, Erdő-Szentgyörgyből, az Isa család örül neked, hogy újra itt vagy, már vártunk téged, csodás vasárnapot kívánunk mindenkinek, és hát igen, megint egy újra szuper kezdés. Hát István, én figyelek mindig, hogy melyik zenével, és ugye, hogy milyen minőségű zenével kezdem az adás, hogy már az elejére mindjárt valami jót tudjak nektek nyújtani, és abba ugye nem is beszélek bele, az se véletlen van. Imádom én is azokat a zenéket, úgyhogy meghallgatom én is veletek együtt a muzsikát. Nos, hát Kolozsi Imi barátom is itt van, jelen van, és hát örülök, hogy tetszik neki a zene minősége. Ő azt mondja, hogy a minőséget én képviselem, nekem ez megtisztelő, elfogadom, de hát azért, na azért vannak ám itt a kollégáknál is olyanok, akik igen-igen csak jó minőséget hoznak. Köszönöm, Imi, örülök, hogy ilyen jó hallásod van, és hát jó zenehallgatást kívánok neked. Aztán Török István, szia Zsolti, kérném szépen Zsoltól a Touch by Touch című számot, küldeném minden szuper DJ rádió hallgatónak. Hát István, biztos lehet benne, hogy hamarosan le fogom játszani, de én alapból is hoztam ezt a zenét, tehát itt van. Annyira jó verzióba hoztam ezt az, egyébként ami már most megy, a Your Love, hát Mark Tovertől, ez is egy hatalmas, nagyon-nagyon nagy zene, de tudod mit, ha már írtad, akkor nézd csak, vagy nem azt mondom, hogy nézd, hanem hallgass csak, és befogom egy kicsit a számot.

És a gyerekek már is itt van a következő kérés, hatalmas kérés, minden tiszteletem a kérőnek. Azt mondja, szia, apusomnak szeretnék kérni egy számot, és ugye jó étvágyat kívánunk neki. Na de milyen zenét kér, Simi? Earth in the Fire, Fantasy, hát ez egy hatalmas muzsika, gyerekek. Ezért szeretem, hogyha kértek zenét, én is nagyon szívesen fogom hallgatni ezt a muzsikát.

Gyerekek, ehhez a zenéhez mondhatnám, és ugye a szlogenünket, hogy emlékeket ébresztünk. Biztos vagyok benne, hogy a hallgatók között vannak olyanok, akik annak idején a diszkóban táncoltak erre a zenére. Ők voltak az Earth, Wind & Fire. Nos, közben Csoki Zsolti Druszám azt írja, hogy szia Druszám, sziasztok, szuperek, Felső Tárkányán jelen, jó lesz ez a két óra. Igen, ígérem, hogy nagyon-nagyon jó lesz. Egyébként már is itt van egy hatalmas muzsika a 80-as évekből. Nálam egy kedvenc előadó, Patrick Kobley és a Menergy című dala.

Nos gyerekek, megint egy olyan előadó a lemezjátszón, akit ugye nem fogunk elfelejteni soha. Ez a zene már kérésre szól, Kolozsi Imi barátunk kérte, és azt mondja, hogy Rick Astley-től szeretné a Never Gonna Give You Up című dalt, ami egyébként magyarul annyit jelent, remélem, hogy sokan tudják, de akik nem tudják, azok kedvéért mondom, hogy sosem foglak feladni.

Nos, hát gyerekek, közben némi barátunk azt mondja, hogy ez a zene olyan igazi 80-as évekbeli érzés. Hát igen, némi az, és Imi már említette nekem a zene minőségét, hogy milyen szépen szól. Imi, ha megengeded, mutatok neked valamit hamarosan, egy olyan igazi nagy minőséget. Isa István barátomnak már mutattam, most megmutatom neked is. Jeló következik. Ugye Jelót nem kell bemutatni senkinek. Én egy ilyen, na mindegy, előadást fogok mutatni. Nem is, nem zene, hanem egy előadás. Jelónak minden egyes száma egy előadás, és ez a nem semmi zenében. Közben Encsike is jelezte, hogy itt van velünk, van, már olvasom is, hogy mit írt. Szia, kedves Zsolti, sziasztok, szuperek! Encsike természetesen jelent, mint mindig. Gyönyörű, szép kora estét kívánok neked, és minden kedves Super DJ Rádió hallgatónak is, persze kellemes zenehallgatást, puszancs! Puszancska Encsike, hát Encsike, köszönöm szépen! Neked is ugyanezeket a jókat kívánom. Aztán Kollár Gábor azt mondja, szervusz Zsolt, szép vasárnapot kívánok neked és mindenkinek, aki itt van a szuperen, szabad szállásról jelentkezem hozzád. Hát szia Gábor, én is ugyanezeket a jókat és ugye szépeket kívánom neked. Nos, hát a következőkben mutatom mindazoknak a zenét, akik úgy érzik, hogy szeretik a szép hangzást, a jó minőséget, egy nagyon brutális zenét, és egy előadást fogok mutatni nektek Jelótól, úgyhogy vágyfülűek, tessék csak odafigyelni a minőségre.

0: you, Malia. Thank you, Fifi Wong.
1: Hát gyerekek, szerintem ez így, ez a zene ebben a koncert felvételben, ez üt, ez nagyon-nagyon üt, de persze szeretem én azt az album verziót is, de ez így volt az igazi, nagyon nagy élmény volt, és hát Jelónak csak köszönni lehet a zenét. Közben Doki azt írja, hogy Zsolti, olyan altató hangod van, minőségileg alszom a műsorod közben. Köszi, és hát jobb vagyok, mint a Xanax. Hát oké, én ezt azért már megkaptam egy-két embertől, hogy olyan a hangom, hogy nyugtatóna meg alszanak. Tehát nem te vagy az első, de én ennek örülök, hogyha így van. Úgyhogy ha mondjuk valaki ideges lenne, akkor szóljon nekem, elbeszélgetek vele, és akkor ugye mindjárt meg is nyugszik. Nos gyerekek, folytatódik a műsor, és ugye nálunk mindig a legeslegjobb zenék szólnak, és amikor én ezt mondom, hogy nálunk a legjobb zenék szólnak, akkor figyeljetek nagyon, mert akkor én mutatok is rá példát, úgyhogy a következőkben már is jön a példa.
0: Thank you, Malia! Thank you, Fifi Wong!
2: A nap 24 órájában csak neked zenélünk. SuperDJRadio.hu.
3: Ring a dong, ring a ding a ding dong.

És a gyerekek közben üdvözölnem kell valakit, akinek még egy üzenetet is fel kell, hogy olvassak, ő pedig Török Timike. Hát szia, Timike, üdvözöllek, és hát nagyon jó zenehallgatást kívánok neked, ez itt a Super DJ Rádió, és nagyon remélem, hogy ide szoksz majd hozzánk is, amikor zenét akarsz hallgatni, ugye jó zenét, mindig a legjobb zenék szólnak nálunk, ezt kell, hogy mondjam neked is, és hát itt megteheted, hogy üzenetet küldesz valakinek, vagy zenét kérsz, és hát ugye jól érezheted magad, mindjárt be is olvasom az üzeneted

És a gyerekek közben ugye azt nem is kell, hogy mondjam nektek, ez itt a Depeche Mode együttes, és ugye ők is olyanok, hogy amikor hallgatjuk a Depeche Mode zenéjét, hát úgy vagyunk, ahogy kedves barátunk István, Isa István írja, hogy azt írja, ez igen, most száguldok a 80-as évek felé, de szeretem ezeket a muzsikákat, hát István, én is szeretem ezeket a zenéket, és hát szerintem nagyon sokan úgy vagyunk ezzel, hogy a 80-as évek az a szívünk csücske

Nos gyerekek, hogyha megengeditek, akkor egy kicsit megzavarom ezt a nagyon jó kis zenét, ez itt a Bad Boys Blue együttes, és hát ugye a világszámunk a Euroboman című dal. Timike üzenni szeretne, és én fel is olvasom, hogy mi az, amit szeretne üzenni a szüleinek. Tehát azt szeretném mondani, tudom, rossz gyerek vagyok mindig, de az nem, azt nem fogom elfelejteni, hogy mennyire szeretlek titeket. Köszönöm anya, apa, hogy mindig itt vagytok velem. Nagyon-nagyon szeretlek, és nagyon rossz vagy, tudom, hogy nagyon rossz vagyok, de nem ti hibátok, hanem az enyém, mint hogy ilyen gyerek vagyok. Hát Timike, szerintem nem vagy te rossz gyerek, mert az a gyerek, aki mondjuk ilyet üzen a szüleinek, az tudja azt, hogy lehet, hogy csinálta valamit, és ugye mondjuk nem jót csinált, és akkor ezt a szüleinek mondja, az már valamit észrevesz, tehát van döntő képessége. Hát én azt mondom, Timike, nem vagy rossz, mert nem, nincs is rossz gyerek, ez az igazság egyébként. Az, hogy elevenek és hogy csintalanok, az egy természetes dolog, és addig ugye, amíg gyerekek vagyunk, addig legyünk is ilyenek.

Gyerekek, én elmondom nektek, hogy a következőben egy nagyon-nagyon nagy muzsika jön, és a Silent Silk együttes. Ők azt mondják, hogy I'm Your Believer, remixelve fogom játszani, ez sem az eredeti. De hát nem is extended verzió, viszont ez a zene nálam így a befutó. És hát közben Misi barátunk azt írja, szia DJ, Depeche Mode az egész vasárnapi gyülekezete magja eredője, hajrá DJ és üdv erre Misi, vagyis Reisinger Misi, hát szia Misi, üdvözöllek, és Fater is itt van. Fater, szép pünkös vasárnap este rádiózást kívánok Zsolti neked, és minden kedves hallgatónak, Sofron Gari jelen, hát Fater, szia, ne sajnáld a volume gombot felfelé tekerni nálad, nagyon komoly a minőség, és hát jó szórakozást kívánok neked, na meg mindenkinek.

Gyerekek, ilyet írt nekem Kolozsi Imi, hogy a Remember the Time egy című dalt még nem is hallotta itt a Super DJ Rádion Michael Jacksontól. Hát Imi, hogyha te ilyet észleltél, hogy ez még nem szólalt meg nálunk itt a lejátszókon, ugye, na meg mondjuk a műsorokban nem hallottad, akkor ezt mindenféleképpen pótoljuk, de nagyon hamar pótolni fogjuk, úgyhogy tessék csak fülelni.

Nos gyerekek, a következőkben már is visszatérek a 80-as évek diszkó zenéhez, és nem akármilyen nevet fogok nektek mondani, Scotch fog nekünk zenélni, és azt mondja, hogy Take Me Up, ez a zene sem az eredeti, hanem egy Spéci Speckó Extended verzió.

gyerekek, ez volt itt a Scratch együttes, ugye, vagy az előadó neve az, hogy Scratch, hát én gyerekek, meg nem mondanám, ez az igazság, de Take Me Up hallgattuk egy spéci remixben, a következőkben Sexy Poser Mix, még egyszer mondom, Sexy Poser Mix, a Maurótól a Bonosera Ciao Ciao című dalt fogjuk hallgatni.

Hát, hölgyek és urak, tessék csak figyelni, Banditné Tonka Krisztina azt írja nekem, szia Zsolti, áldott pünkösd ünnepet. És hát kívánjuk, hogy Isten szeretete, békéje töltse be életed, Isten áldjon. Hát Krisztina, mit mondjak, ilyen jót azért nem sok embertől lehet kapni, de tőled azért ezt mindig megkapom, és hát hozzá kell, hogy tegyem, hogy viszont kívánom én is ezt nektek, és ugye a családnak is, és nagyon-nagyon köszönöm.

Hölgyeim és uraim, ez volt itt a London Boys együttes Love Train című daluk. Hát azért a London Boys együttesről is lehetne még beszélgetni, de nem csak beszélgetni, hanem ugye sok-sok jó zenéjét meg tudnánk hallgatni a London Boysnak. Nos, de a következőkben Rocked Disco, és hogy melyik együttes, tessék csak figyelni. Ez is egy olyan együttes egyébként már, amit kezdünk el felejteni.

Hát gyerekek, ez a műsoridő, ez olyan rövid, hogy valami iszonyat. Hát olyan, hogy mehetett el igen gyorsan, majdnem két óra hossza, mert már 19 óra 46 perc van, és még szinte nem is mutattam semmi zenét, de azért ne felejtjétek el, hogy hamarosan live man jön hozzátok 20 órától, addig én még egy pár zenét tudok mutatni. Diva a következő együttes, vagy az előadó neve Diva, és az On Fire című dalt fogom mutatni, szintén kibővített verzióban.

gyerekek, sajnos, vagy nem sajnos, de már el kell, hogy köszönjek tőletek. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok, és meghallgattátok megint a 80-as évekbeli zenéimet. Hamarosan itt leszek megint veletek. Kedden, igen, kedden hozom a 90-es éveket, és hát most tényleg úgy fogom hozni, hogy Dream Dance és Eurodisco keverni fogom. Igaz, hogy egyszer már ezt ígértem nektek, és nem úgy alakult, de most megígérem, hogy úgy fog alakulni. Nagyon remélem, hogy nem fogok letapadni, ugye, mondjuk az egyiknél. Vegyesen fogom hozni Dream Dance és Eurodisco. Nos, hát egy London Boys zenével fogok elköszönni tőletek. Jó hosszú muzsika, érdemesen meghallgatni. My Love, a zene címe, extended, kibővített verzió. Tudjátok, nálam ez a stílus, ez az extended stílus, ez nagyon bejön, mert hát ezek olyan zenék, hogy hát egyszerűen nem lehet megunni őket, és itt a hangszerek is ki vannak használva, meg hát egyéb dolgok. Hát sziasztok, további jókat nektek, és ne feledjétek, hogy Live Man itt van veletek hamarosan, és hát akkor jöjjön a London Boys együttes.

Jézus mennye felvételének a mennybe felmeneteljének az ünnepe. Párda Gulli Herman adásával jön én is a The George Bells. Az angolban fogadatot légy szíves. Köszönöm szépen. Talán most már jobb lesz a hangom is.

0: Akkor bankosok, ugye értek? Excuse me, kipattantam.
1: Mit mondtál most?
0: Píked rendszer.

Csókoló Zsimi, vagy ma a parti. Nem kell sajnálni, a szomszédok hadd szokják. Mindig jó zene, a Super DJ rájön keresztül.

0: Hello, Csoki Zsolti, köszönöm szépen az elismeréseket!
1: Mit mondtál most?
0: Na, meg üdvözlöm, akarom mondani felső tárkányt is. Sziasztok, szép estét mindenkinek, minden jót!

akkor tömény transzit a Super DJ Rádion keresztül magamtól, Ibentől. www.superdjradio.hu, ott a Viber számunk, ott lehet olvasni és nekem konkrétan írogatni, persze Viberen keresztül.

Igen, jó most járt több. Köszönöm szépen az ismeréseket is, a István.

Na, ahogy szoktam mondani, ebben a számban két látássérült van, vagyis vak, és egy, aki lát. Az egyik, aki látássérült, vagyis vak, az az énekes, a másik az a DJ, látod maga a producer.

Köszönöm szépen is, István, hogy hallgatotok engem. Van még dolgom, úgyhogy mennem kell. Jövő héten vasárnap ugyanúgy leszek. Itt a Super DJ Rádion keresztül magam live-ben. www.superdjradio.hu, oda lehet írogatni nekem majd Viberre.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen. Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

Sziasztok, szuperek! Én Gregosz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

Adventure!

0: A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Csak neked zenélünk.